0: kinek szene támadva, hogy ő bármilyen mata szerített hinkat. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkom lászínén, a húza, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.